0: Now we will hear a bhajan apsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let

0: filled with divine essence, with prana.
1: És amikor megszülettem, akkor megtöltötték pránával, isteni esszenciával.
0: And in my inner form I have the chakras, these 8 lotus.
1: És a belső formámban ott van a 8 lotus, a 8 chakra.
0: And with 5 elements it is made in my physical form. It needs 9 months to be ready. And only when we are ignorant, we make it dirty without any care.
2: Csak ha tudatlanok vagyunk, akkor piszkoljuk be ezt.
0: And when my shawl was ready, I gave it to my master.
2: És amikor kész volt a sál, akkor elvittem a mesterhez.
0: And he teaches me how to keep it clean.
2: És ő megtanította arra, hogy hogyan tartsam tisztán.
0: And we should not make it dirty from day to day because of our ignorance.
2: És nem szabad bepiszkolnunk, ami a tudatlanságunkból ered.
0: With prayer.
2: Imával.
0: And devotion.
2: Odaadással.
0: We will purify our shawl.
2: Fogjuk megtisztítani ezt a sálat.
0: And I want to give it so pure and spotless back as I got it.
2: Ugyanolyan tisztán és foltalanul szeretném visszaadni, ahogyan megkaptam.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hagy ismételjem a neved.

0: Now we will, next bhajan will be Sataguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sataguru Satcha Mila Jabahise is the secret Kazu bhajan tsime.
0: When I met my Satguru Dev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Guru Dev, many many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us,
1: Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self, is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.
2: Satguru

0: Sudip Narayan Bhagavan ki jai, Sri Mangaj Maharaj ki jai.
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra és újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényébe.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényébe.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényébe.
1: We are caught in this net of attachment and world.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think the in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabira says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat.
0: Where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagyd menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I'm showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nem nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt az isteni energiát.
0: And then we are going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok a Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most,
0: to use that what
1: hogy használjuk
0: have.
1: Ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: Sri Deep Narayan Bhagavan Ki
1: Ki
0: Jai,
1: Jai.
0: Landa Ji Maharaj
1: Ki
0: Ki
1: Jai.
0: Jai.
2: Now we will, next bhajan will be Kyurakte Ho Parada Hamse.
3: Most a Kyurakte Parada Hamse kezdetű bhajant énekeljük.
2: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
3: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
2: I'm full of love to your name.
3: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
2: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
3: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
2: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
3: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
2: Bhajans are reaching our heart.
3: A bhajanok felemelik a szívünket.
2: And I always want to be at your lotus feet.
3: És én mindig a te lótuszlábaidnál szeretnék lenni.
2: It seems that you are very near.
3: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
2: But on the other side, I cannot reach you.
3: De másfelől nem tudlak elérni téged.
2: Where are you hiding?
3: Hol rejtőzködsz?
2: I'm meditating.
3: Meditálok.
2: But still I cannot see you.
3: De mégsem láthatlak téged.
2: But finally,
3: de végül,
2: Mahaprabhuji says,
3: Mahaprabhuji azt mondja,
2: then I became one with you.
3: Amikor egyé válok veled.
2: Through the mercy of my Gurudev.
3: Gurudevám, kegyelme révén.
2: And there is nothing else existing.
3: És amikor semmi más nem létezik.
2: So I think this is also, maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
3: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
2: And we are practicing.
3: És gyakorlunk.
2: And we hope to reach something.
3: És reméljük, hogy valamit elérünk.
2: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
3: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
2: We have to overcome this identification.
3: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
2: And then there can be nothing else, but then will be this

0: Se você vê chegando a chaparama, se eu não acho um de gurudeva, aqui,
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tumabinare yonajai.
2: A következő Mirabai bhajanya, tumabinare yonajai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És nem a tudatlanságban.
1: We are searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket.
1: But there is always changing.
2: De ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints, they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: you are my beloved one.
2: Te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darshanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.

0: még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
0: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
0: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
0: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
0: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
0: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
0: Kérlek, ne rejtsd el magam előled, magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
0: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
0: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
0: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
2: Deepnanim Bhagwan ki jai. Sisi Vishwagandha Parama Swami Shri Gurudev ki jai.

0: Sie gibt nach ihrem Bhagavan, Kichai. Sie sich schon nach der Paramansvan, nach von der Jigurudeva, Kichai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamsa Matavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelen lévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayam.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal.
1: Or in our thoughts.
2: Vagy a gondolatainkkal.
1: But by our practice.
2: Hanem a gyakorlásunk révén.
1: It is revealing in ourself.
2: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
1: Because with all our practices we are purifying our koshas.
2: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
1: This living form.
2: Ezt az élő formánkat.
1: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
2: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
1: And this is eternal.
2: Ami örök.
1: Independent.
2: Független.
1: And it is consciousness.
2: És ez a tudatosság.
1: And then from this Om there is this division into gunas.
2: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
1: This rajas, sattva, rajas, tamas.
2: A három guna a sattva, rajas és a tamas.
1: And there is developing the Maya, the world.
2: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
1: Out of these gunas.
2: Ezekből a gunákból.
1: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
2: És mi olyanok vagyunk, mint ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
1: And all living beings are living in this Om.
2: És minden élőlény az Omban lakik.
1: as embodied beings.
2: Mint megtestesült lények.
1: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
2: A tudatosságnak van tudása.
1: And all this knowledge is coming through this Om.
2: És mindez a tudás az Omból ered.
1: Om is this divine knowledge.
2: Az Om az isteni tudás.
1: And also the Vedas were written out of Om.
2: És a Védákat is az Omból írták.
1: So Om is this highest symbol of God.
2: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
1: And then Holy Guruji says, practice.
2: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
1: Repeat all together Om.
2: Ismételjétek együtt az Omot.
1: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
2: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
1: That's why we should constantly meditate on Om.
2: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
1: And all your worldly sorrows will be destroyed.
2: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
1: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
2: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
1: In for a very big church.
2: Egy nagyon nagy templom.
1: In German we say Dom.
2: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
1: The big church, no Dom.
2: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
1: This is the house of God.
2: Ez Isten háza.
1: This is Om.
2: Majdnem Om.
1: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
2: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
1: The source is Aum, Om.
2: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
1: This is the basic of all.
2: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
1: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
2: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
1: Without Om, your spiritual practice is senseless.
2: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
1: And we say also, Vishwa Guruji was telling something sometimes, when you repeat or you hear, listen to a mantra, which is not beginning with Om, it is not complete.
2: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
1: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
2: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
1: Because he can give us this knowledge.
2: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: He can give us this information.
2: Átadhatja nekünk ezt az információt.
1: Because he knows that.
2: Mert tudja.
1: Because he is one with that.
2: Mert egy ezzel.
1: Then just that now we do it into our practice.
2: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
1: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
2: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvel teljes boldogságot.
1: This is this divine vibration.
2: Ez az isteni rezgés.
1: All karmas will be purified.
2: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
1: What is a karma?
2: Mit jelent a karma?
1: That is something which is stored in me.
2: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
1: Maybe I'm not so conscious about that.
2: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
1: But it is like a shadow.
2: De olyan, mint egy árnyék.
1: Something is closed in me.
2: Valami, ami el van zárva bennem.
1: There is my energy is not free.
2: Amikor az energiám nem szabad.
1: It's blocked, as we can say, no?
2: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
1: And when we are chanting mantras.
2: És amikor mantrákat zengetünk.
1: Because this is the highest divine energy.
2: Mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia.
1: This will purify that. This will open these blocked energies.
2: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
1: It's very practical.
2: Ez nagyon, nagyon gyakorlatilag.
1: We just have to do.
2: Csak tennünk kell.
1: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
2: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
1: And my adoration, you are. And now he, Holy Guruji, is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are my personalized form of Om.
2: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul, és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
1: And there in Hindi it's written Kahe Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
2: Lehajolok, meghajolok előtted.
0: Szép nárim meg van, aki csaj. Szívesen gondolsz, hogy a panamon szvámi, most lenni gyűlik, aki csaj. Thank you.

0: देवतानियम भगवान की जय। श्री शिव शकुंदश परम स्वामी महाशिव गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru, Paraman Swami Madhavananda, was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk,
1: that our guru is incarnating since many lives,
2: hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott,
1: to bring us the teaching of God,
2: hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára,
1: that such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
2: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
2: Ez a három tapa.
1: As the full moon,
2: mint a teli hold,
1: is cooling down heat,
2: ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
2: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
2: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
2: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
2: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world we are always thinking we are separated from God.
2: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is somewhere.
2: Hogy valahol ott van Isten.
1: And we are here.
2: Mi pedig itt vagyunk.
1: But we are not one with that.
2: De nem vagyunk egy vele.
1: But our guru told us, no, it's not like that.
2: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
1: He gives us the knowledge that we can realize this.
2: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
1: We call it self-realization.
2: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
1: Or at the same God realization.
2: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
1: And he gives us this knowledge.
2: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: And he gives us the practice.
2: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
1: And with that we can reach this highest.
2: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
1: He is above the world.
2: Ő a világ fölött áll.
1: And he is able to give us everything what we need.
2: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
1: What do we need?
2: Mire van szükségünk?
1: Knowledge.
2: Tudásra.
1: This knowledge.
2: Erre a tudásra.
1: And we have it.
2: És megvan ez nekünk.
1: And now it's more and more up to us to use it.
2: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
1: To get this responsibility to back to us.
2: Most rajtunk van a felelősség.
1: Of course we are connected.
2: Persze, kapcsolatban vagyunk.
1: Our Gurudev is everywhere.
2: Gurudeva mindenütt ott van.
1: But now we shall practice.
2: De most nekünk gyakorolnunk kell.
1: With this knowledge.
2: Ezzel a tudással.
1: To observe ourselves.
2: Megfigyelni önmagunkat.
1: And to realize that.
2: És hogy felismerjük ezt.
1: And he is showing us this path.
2: Megmutatja nekünk az utat.
1: And while he is doing,
2: és miért teszi ezt?
1: He does not need anything for himself.
2: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
1: So With this, he is showing us our real nature.
2: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
1: And on the same time, in our daily worldly life, makes us independent.
2: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
1: And Holy Guruji says, Ma Prabhuji is always with our Gurudev.
2: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
1: And Holy Guruji says also, please, let us overcome all circumstances.
2: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
1: All trials.
2: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sunosaki Sataguru Garaya.
1: Címe Sunosaki Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass, hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Sadguru has come.
1: Mert a Sadgurum eljött.
0: Blessed are those where the Sadguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Sadguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest.
1: Hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő.
0: So he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river.
1: Amikor a víz a Ganga folyóba folyik.
0: It will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz a születés és halál körforgásától.
0: Lalananji, who wrote this bhajan,
1: Lalananji az, aki írta ezt a bhajant,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhujinak.

0: Ja. Yes. Te ripiti omare harinama bina. Te ripiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy, hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúllyal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusunkban.
0: In our whole being.

0: az egész lényünkben.
1: Then we should not lose our time.
0: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
1: And maybe you remember few days ago, Mama Nalesvasvamigyaneshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
0: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvasvamigyaneshvapuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában
1: there is written that a human needs 1000 lives, good lives.
0: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él,
1: and after that he is starting with a longing for more.
0: És utána elkezd vágyakozni még többért.
1: Then he is starting to search something more than only the life.
0: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
1: Already 1000 good lived lives.
0: Már 1000 jó életet élt.
1: And then we start to search.
0: És akkor kezdünk el keresni.
1: For a sense.
0: Az keresni egy
1: szentet. If there is something more than only to live daily and.
0: Vagy valamilyen értelmet e mögött, hogy valami több is legyen.
1: Come and go.
0: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
1: And I think that we are steps further.
0: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
1: Because we could find a master.
0: Mert mestert kell keresnünk.
1: We found our guru.
0: Mi megtaláltuk a mesterünket.
1: Or other way around, it is said that the guru found us.
0: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
1: But maybe it was like small birds in the nest.
0: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
1: They are opening the peaks when they are hungry.
0: A fészekben, és amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
1: And mother or father is coming and giving food.
0: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
1: And I think it was in you also, not? We were searching.
0: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
1: And then we could find our Gurudev found us.
0: És így megtalált minket Gurudeva.
1: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
0: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
1: It is like a bird without wings.
0: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
1: Or an elephant without his trunk.
0: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
1: Without a wife, as a wife without her beloved husband.
0: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
1: Or like a father without son.
0: Vagy az apa a fia nélkül.
1: Like this is a human without the name of God.
0: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
1: Like a waterfall without water.
0: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
1: Or a cow without milk.
0: Mint a tehén, aminek nincs teje.
1: Or dry earth without rain.
0: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
1: Or a fruit tree without fruits.
0: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
1: Like this is a human without the name of God.
0: Olyan az ember Isten neve nélkül.
1: Or like a body without eyes.
0: Vagy mint a test szemek nélkül.
1: And the night without moon.
0: Vagy az éjszaka hold nélkül.
1: A church without light.
0: Vagy a templom fény nélkül.
1: Or some learned one without the Vedas.
0: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
1: Like this we would be without the name of God.
0: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
1: And then the essence is.
0: És mi a lényeg?
1: This passion.
0: Hogy ez a vágy.
1: Anger.
0: Ez a harag.
1: Pride.
0: Ez a büszkeség.
1: Greed.
0: A kapzsiság.
1: Look at this.
0: Nézzetek erre.
1: Give it up.
0: És add fel.
1: Also jealousy.
0: Mint a féltékenység.
1: Give that up.
0: Ezeket add föl.
1: You are holy.
0: Hiszen szent vagy.
1: And that we can do.
0: És ezt megtehetjük.
1: When we feel this inside.
0: Hogyha érezzük belülről.
1: Then we can say no.
0: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
1: This I don't want.
0: Ezt nem szeretném.
1: Nothing can happen that makes me proud or
0: nem történhet
1: full
0: semmi.
1: Of anger,
0: ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, vagy a féltékenység.
1: This I don't want.
0: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
1: I let that go.
0: Hadd menjenek el.
1: I will purify myself.
0: Meg fogom tisztítani
1: liberate
0: önmagam.
1: Myself from
0: fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
1: Then,
0: akkor
1: we will reach that.
0: Fogjuk elérni ezt.
1: Because in this world,
0: mert ebben a világban
1: nothing belongs to us.
0: Nem tartozik semmi sem hozzánk.

0: शांति शांति शांति। Move your body slowly.
1: Lassan mozgasd meg a tested.
0: From the Ananda Asana.
1: Az Ananda Asanából.
0: Because people have fear from the Savasana.
1: Mivel az emberek félnek a Savasanától.
0: Savasana means dead body.
1: Savasana azt jelenti holttest.
0: And mostly people have fear from the dead body.
1: És az emberek általában félnek a halott testektől.
0: Actually, this posture, lying on the back, is appropriate to give explanation, and name is called Ananda Asana.
1: És ezért jó ennek a háton fekvő helyzetnek azt a nevet adni, hogy Ananda Asana.
0: Ananda means bliss.
1: Ananda üdvöt jelent.
0: Ananda means happiness.
1: Boldogságot.
0: Ananda means pleasure.
1: Kellemes érzés.
0: Ananda means without tension.
1: Feszültség nélkül.
0: Ananda means peace.
1: Béke.
0: And Ananda means fearless.
1: És félelem nélküliség.
0: Therefore, it is appropriate to give the name Ananda Asana.
1: Ezért jó ezt a helyzetet Ananda Asana.
0: Yoga in their life have researched also the names of the postures.
1: A yoga mindennapi életben kikutatta a pozíciók neveit is.
0: And mostly we know everything is coming from the nature.
1: És általában minden, amit tudunk, az a természetből jön.
0: My dear, today I will give the light on the Katupranam.
1: Kedveseim, ma elmagyarázom a Katupranamot.
0: The Katupranam, which have a completeness in it.
1: A Katupranamban teljesség van.
0: It has got more beautiful postures, upgrading.
1: Több csodálatos pozíció is van benne, frissítve lett.
0: Katu is a beautiful village in Rajasthan.
1: Katu egy csodálatos falu Rajasthanban.
0: And there's a beautiful hill, the mountain.
1: És van ott egy nagyon szép domb, egy hegy.
0: That mountain have a most beautiful stone, as a rainbow color, five colors of stones.
1: És ezen a hegyen öt színű, szivárvány színű kövek vannak.
0: And unfortunately, they are now making mines and digging out these all stones.
1: És sajnos mostanában bányákat nyitnak ott, és kibányásszák ezeket a köveket.
0: Especially the stone is exported to Middle East.
1: És a Közel-Keletre adják el ezeket a köveket.
0: Because it has a beauty and the feelings of the coolness.
1: Mert ezek nagyon szépek és hűvös érzést adnak.
0: It observes the humidity.
1: Megtartja a nedvességet.
0: And in a hot summer it's cool.
1: És a forró nyárban hűvös.
0: If you go to the Dubai or some Middle East countries, you will see lot of these stones from Katu.
1: Ha elmész Dubajba vagy a Közel-Keleti országokba, akkor nagyon sok katui követ láthatsz.
0: There is a majority of the Muslims.
1: A muszlimok vannak többségben.
0: There is a beautiful mosque.
1: Van egy nagyon szép mecset.
0: And they are all in harmony, Hindus and Muslims.
1: Harmóniában élnek a hinduk és a muszlimok.
0: The Muslims, they were adoring lot our grand master Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji, who lived there.
1: a muszlimok imádják a mi mesterünket, Bhagavan Sridhi Mariam Mahaprabhujit, aki ott élt.
0: And the Muslims from there used to say to Mahaprabhuji, the peer of Khatu.
1: Az ottani muszlimok azt mondták Mahaprabhujinak, hogy ő Khatu pírje.
0: Peer is the holy
1: one.
0: Well, it is a mountain which is radiating peace, harmony, love and understanding.
1: Ez a hegy békét szeret.

0: Szeretetet, harmóniát és megértést sugároz.
1: And so in our yoga and daily life, many, many years, nearly four decades, we developed this called Khatu Pranam.
0: A yoga mindennapi életben majdnem 40 éve kifejlesztettük a Khatu Pranamot.
1: The glory to that colorful mountain.
0: Ennek a színes hegynek a dicsősége.
1: So it's the name of the village, not the name of that mountain.
0: Ez a falu neve, nem a hegyi.
1: But when we, the villages, they are living on these hills, and therefore included that mountain too.
0: De a falusiak is ott élnek a hegyen, ezért benne foglaltatik.
1: In Khatu Pranam we made few corrections or endorsement.
0: A Khatu Pranamban van néhány javítás vagy fejlesztés.
1: Upgrading.
0: Feldúsítás.
1: And it's also we have been practicing in some our centers, and some of the postures which very nicely inspired and practiced and researched by our sadhvi Shiv Jyoti in Brisbane Ashram, Australia.
0: Néhány központban már gyakoroltuk így, és ezeket az új helyzeteket Sadhvi Shiva Jyoti ji a Brisbane-i ashramban kutatta és vizsgálta.
1: So, our Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri ji, he will guide them verbally.
0: Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri ji fogja vezetni.
1: And you all will follow and practice.
0: És ti mindannyian követitek és gyakoroltok.
1: So it is beautiful.
0: Ez csodálatos.
1: So slowly sit up, please.
0: Lassan üljetek föl.
1: And turn to my side. Sit in a Vajrasana.
0: Forduljatok felém, üljetek Vajrasanába.
1: Have you the headset? नींबू का पानी पियोगे? अच्छा। Take it. मेरा मुंह सूख जाता है। So, Khatu Pranam, it improves immunity in the body. It is the best for the lungs and for purification of the lungs and for the breath. If someone have respiratory problems, it supports, it cures. Khatu Pranam removes the stiffness of the muscles and joints, and the Khatu Pranam gives a stressless life. It's beautiful and harmonious. So,
0: a Khatu Pranam fejleszti az immunitást, a légzést, és eltávolítja az izmokból a merevséget, és a stressz nélküli életet ad.
1: So we are in technology doing something to close the curtains. So thank you very much, because people have too much sun on the face. More.
0: Igyekszünk behúzni a függönyt, mert az emberek túl sok napot kapnak.
1: Mosquitoes comes. So okay, leave it. Thank you, boys. Hold. Keep on holding. Sit down. So Swami Vivek Puri ji, floor is yours.
0: Swami Vivek Puri ji, tiéd a szó.
2: Now we will start with Khatu Pranam.

0: elkezdjük a katuptanamot.
1: Relax in Vajrasana.
0: Lazíts Vajrasanában.
1: Palms on the thigh muscle.
0: Tenyerek a combon.
1: And now slowly with inhalation, raise your hand.
0: És most lassan belégzésre emeld a kezed. Egy.
1: Two. Slowly go down in
0: kettő,
1: Vajrasana.
0: Lassan hajol előre.
1: Now is one movement more. Three, slowly go.
0: Most jön egy újabb mozdulat. Háromra lassan csúsz előre.
1: Behind your body.
0: És tedd a kezed a hátad mögé.
1: Four, put the hands back a little in front.
0: Négyre rakd le a kezed egy kicsit előrébb.
1: Five, Bhujangasana.
0: Öt, Bhujangasana. Nem változtatjuk meg a katuptanam nevét.
1: Heel on the floor.
0: Hat, sarkak a talajon.
1: Seven.
0: Hét.
1: Eight, now put your hands back.
0: Nyolc, rakd hátra a kezed.
1: Nine, hands up.
0: Kilenc, emeld fel a kezed.
1: 10 again back.
0: 10 megint hátra.
1: 11.
0: 11.
1: 12.
0: 12.
1: And now 13. First we will put the palms on the knee.
0: Először a térdre rakjuk a tenyerünket.
1: 14 slowly come.
0: 14, lassan emelkedj föl.
1: 15, again, palms on the knee.
0: 15, újra tenyerek a térden.
1: 16, go down.
0: 16, hajolj le.
1: 17.
0: 17.
1: 18, not palms back, yes.
0: 18, hátra tedd a kezed.
1: 19.
0: 19, up. Föl.
1: 20,
0: 20,
1: back.
0: Hátra.
1: 21,
0: 21,
1: up. 22,
0: 22,
1: 23, slowly go down.
0: 23, lassan menj le.
1: 24.
0: 24.
1: 25.
0: 25.
1: Hand again put on the back.
0: És megint tedd a kezed a hátad mögé.
1: Feel the circulation to the head.
0: Érezd a keringést a fejedben.
1: 26. Slowly vajra.
0: 26. Lassan vajrasana vissza.
1: 27.
0: 27.
1: And 29. Palms on the knee.
0: 28. Tenyerek a térden.
1: 28. Yes. Once more.
0: Még egyszer.
1: One.
0: Egy belégzés.
1: Two. Exhale.
0: Kettő kilégzés.
1: Three, little in front and
0: három, egy kicsit előre, és tedd hátra a kezed.
1: Four.
0: Négy.
1: Five.
0: Öt.
1: Pelvis remain on the floor.
0: Medence a talajon marad.
1: Six.
0: Hat.
1: Seven, another leg.
0: Hét, másik lábbal.
1: Eight, hands back.
0: Nyolc, tedd hátra a kezed.
1: Nine.
0: Kilenc.
1: Ten, again, hands back.
0: Tíz, megint hátra.
1: 11.
0: 11.
1: 12.
0: 12.
1: 13 on the halfway remain and palms on the knee.
0: 13 úton támaszkodj meg a térdeden.
1: 13 slowly go up.
0: Lassan emelkedj föl.
1: 14 again on the halfway and
0: 14.
1: Little weight.
0: 14 újra félúton támaszkodj meg a térdeden.
1: 15 go down.
0: 15 hajolj le.
1: 16.
0: 16.
1: 17 hands back.
0: 17 kezek hátra.
1: 18 slowly go up.
0: 18 föl.
1: 19 again slowly.
0: 19.
1: 20.
0: 20.
1: 21.
0: 21.
1: 22 slowly go.
0: 22 lassan le.
1: 23.
0: 23.
1: 24.
0: 24.
1: Hand back.
0: Kezek hátul.
1: 25.
0: 25.
1: 26.
0: 26.
1: I miss one number.
0: Egy számot kihagytam.
1: And 28. Now palms on the.
0: És kezek a térden. Még egyszer.
1: One.
0: Egy.
2: This posture, stretching the side muscles.
0: Ez a helyzet megnyújtja az oldalsúlyizmokat.
2: Abdomen muscles.
0: A hasizmokat.
2: And strengthening the back muscles.
0: És erősíti a hátizmokat.
2: It also releases the pain from the hips.
0: Enyhíti a medence fájdalmát.
2: And people who would like to grow a little more body height, then helps very much to become higher.
0: És aki magasabbra szeretne nőni, annak is segít ez a helyzet.
2: But you have to then have your bathroom doors higher.
0: De akkor a fürdőszoba ajtaját is meg kell nagyobbítani.
2: It's good for breathing.
0: Jó a légzésnek.
2: So the all the shoulder muscles, side muscles, back muscles, and especially the Vajranadi, which is responsible for immunity.
0: Vajizmoknak, a hátizomnak, az oldalsúlyizmoknak, és különösen jó Vajranadinak, ami az immunrendszerért felelős.
2: Two.
1: Slowly.
0: Lassan.
2: Now, this is a posture where the lots of blood circulation goes towards the head, face muscles, and it's relaxed.
0: Ebben a helyzetben nagyon sok vér áramlik a fejbe, az arcizmokba, és ellazulnak.
2: It's beautiful.
0: Csodálatos.
2: It's also, you can make like pranam, or you can greet Mother Earth.
0: Végezhetsz egy pranamot, vagy üdvözölheted a földanyát.
2: Now to slide your body slowly and bring the chin on the ground, chest on the ground, most toes, knees, chest, hand and chin on the ground.
0: Az állak, a mellkas, a talajon vannak.
2: All the five parts of the body is touching.
0: A test mind az öt része leér.
2: Toes.
0: Lábujjak.
2: Knees.
0: Térd.
2: Chest.
0: Mellkas.
2: Hands.
0: Kezek.
2: And chin.
0: És az áll.
2: And slowly raise your chest up and press your stomach down.
0: Lassan emeld fel a mellkasodat.

0: lábakon legyen a súly és a hátizmon.
1: It removes the stiffness from the shoulder muscles, back muscles, and also strengthens the all back muscles and removes the tensions.
0: Oldja a hátizmok és a vállizmok merevségét, és erősíti a hátizmokat, eltávolítja a feszültséget.
1: Influences our pancreas and solar plexus.
0: Jó a hasnyálmirigynek és a solar plexusnak.
1: Abdomen muscles.
0: Hasizmoknak.
1: As well as the chest.
0: A mellkasnak.
1: And chest muscles.
0: És a mellkasizmainak.
1: Looking up.
0: Nézz föl.
1: Which influences our thyroid.
0: Ez hat a pajzsmirigyre.
1: And strengthening the our throat muscles.
0: Erősíti a torokizmait.
1: Influencing also the alimentary channel.
0: És a nyelőcsőnek is jó.
1: When we eat, this all the alimentary channel keeps clean and circulation.
0: Tisztán tartja a nyelőcsövet és segíti a keringést.
1: Good for the heart.
0: Jó a szívnek.
1: Four.
0: Négy.
1: You have missed it.
2: You missed one.
1: Yes, you missed it one posture.
0: Kihagytatok egy pozíciót.
1: Head on the ground. Knees on the ground.
0: Fej a talajon, térdek a talajon.
1: And hands on the back.
0: Kezek pedig a háton.
1: So head, knees and toes on the ground.
0: Tehát a fej, a térdek és a lábujjak vannak a talajon.
1: This strengthens our neck muscles.
0: Ez erősíti a nyakizmokat.
1: And our the cervical muscles and bones.
0: A csuklyaizmokat.
1: It's good for the eye visions.
0: Jó tesz a szemnek, a látásnak.
1: It gives immense of circulation towards the brain.
0: Nagyon sok keringést ad az agynak.
1: Yes, it gives physical and mental balance abilities.
0: Fizikai és mentális egyensúlyt ad.
1: Five.
0: Öt.
1: Hands down.
0: Kezek le.
1: Six. Sumeru asan.
0: Hat. Sumeru.
1: Seven. One knee in the front.
0: Hét. Lépj előre az egyik lábbal.
1: Eight hands on the back.
0: Nyolc, kezek a háton.
1: Expand your chest.
0: Tágítsd ki a
1: mellkasod. Open your lungs more.
0: Nyisd ki még inkább a tüdőd.
1: Beautiful.
0: Csodálatos.
1: And which number I forgotten?
0: És melyik szám elfelejtettem?
1: Nine.
0: Kilenc.
1: Oh, beautiful. Ten.
0: Tíz.
1: Eleven.
0: Tizenegy.
1: Twelve.
0: Tizenkettő.
1: Sometimes it can happen that people when comes too quickly up then falls down. Because of the circulation, therefore, this next posture between makes easy. Number.
0: Néha megtörténhet, hogy az ember, amikor túl gyorsan áll fel, akkor elszédül, mert a vérkedés.
1: Support your hands on the knee.
0: Ezért jó ez a köztes helyzet. Támaszkodj meg a térdeden és nézz föl.
1: Thirteen.
0: Tizenhárom.
1: 14.
0: 14.
1: Support your knees with the hands. Good.
0: Támaszkodj meg a térdeden.
1: 15.
0: 15.

0: 16.
1: 16.
0: 17, hands on the back, how beautiful.
1: 18.
0: 18. 19.
1: 19.
0: Number I missed. 20.
1: 20.
0: 21.
1: 21. 22. 22.
0: 23. 24.
1: 24.
0: 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: And 28.
1: És 28.
0: And 30. Relax.
1: És 30. Lazíts.
0: Well, we got 9 postures more.
1: 9 új helyzet van.
0: In this to make more comfortable.
1: Hogy még kényelmesebb legyen.
0: More effective.
1: Még hatékonyabb.
0: And completed.
1: És teljes.
0: It's also a moon cycle.
1: Ez egy holdciklus.
0: Like from new moon to new moon.
1: Új holdtól új holdig.
0: Or full moon to full moon.
1: Vagy teli holdtól teli holdig.
0: Or dark moon to dark moon.
1: Vagy sötét holdtól sötét holdig.
0: Or 1 month complete.
1: Egy teljes hónap.
0: So this is a beautiful and it is a very comprehensive this posture.
1: Tehát ez csodálatos és nagyon érthető.
0: And completeness.
1: És teljes.
0: 5 rounds morning.
1: Reggel 5 kör.
0: 5 rounds noon time.
1: Délben 5 kör.
0: Instead of drinking coffee.
1: Kávéves helyett.
0: And 5 rounds evening.
1: És 5 kör este.
0: It, you will see. Make a research.
1: Látni fogod,
0: experiment on yourself. 5 rounds morning.
1: Reggel 5 kör.
0: 5 noon.
1: 5 délben.
0: And 5 evening.
1: 5 este.
0: And after 1 month.
1: És egy hónap után.
0: Let me know. What changed in your body?
1: Mondjátok el, hogy mi változott a testeben.
0: Physical problems, mental problems.
1: Fizikai, mentális problémák.
0: Feeling of the wellness.
1: Mennyire érzed jól magad?
0: Harmony of body, mind and soul.
1: Test, az elme és a lélek harmóniája.
0: So, it's beautiful.
1: Ez csodálatos.
0: It gives persons a inner strength.
1: Belső erőt ad az embernek.
0: That one is inspired.
1: Az ember inspiráltá válik.
0: And when inspiration is there.
1: És ha megvan az inspiráció.
0: Then the willpower becomes strong.
1: Akkor erős lesz az akarat.
0: And when the willpower is strong, then the awareness awakes.
1: És ha erős az akarat, akkor fölébred az éberség.
0: Awareness is the supervisor.
1: Az éberség a felügyelő.
0: So the awareness instructs the body. And all the awareness will say, you need now to practice, you need to drink water, you need to eat, etc.
1: Az éberség utasítja a testet, hogy most gyakorolnod kell, most vizet kell innod, enned kell, és így tovább.
0: Otherwise sometimes people are workaholic.
1: Különben az ember néha munkamániás.
0: And they work and forget eating.
1: Dolgoznak és elfelejtenek enni.
0: Because they are not anymore aware about body.
1: Mert már nem tudatosak a testük felé.
0: So the khatu prana

0: have a very positive effect on the body.
1: A katuptalamnak nagyon pozitív hatása van a testre.
0: Physical, mental, social and spiritual.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális.
0: Which brings the calmness and peace.
1: Nyugalmat és békét hoz.
0: Love and light.
1: Szeretetet és fény.
0: To understand oneself.
1: Megértsd saját magad.
0: So if you understand thyself, you understand the nature.
1: Ha érted saját magad, akkor érted a természetet.
0: You understand the people.
1: Érted az embereket.
0: And that's how we can lead a happy and relaxed and peaceful life.
1: És így lehet boldog, laza és békés életünk.
0: It blesses us with the good health.
1: Jó egészséggel áld meg.
0: So this is the katu pranam.
1: Ez a katu pranam.
0: So again.
1: Újra.
0: One.
1: Egy.
0: So it was wrong.
1: Rossz volt.
0: Hands down.
1: Tedd le a kezed.
0: It has to go at once.
1: Egyszerre kell mennie.
0: Camera is coming. Okay. So everybody should go with the number immediately. Okay.
1: Mindenki rögtön menjen,
0: and wait
1: a
0: till
1: számot.
0: The number is said.
1: És várjatok, amíg kimondom a számot.
0: One.
1: Egy.
0: Two.
1: Kettő.
0: Three.
1: Három.

0: Nein.
1: Kilenc.
0: Den.
1: Tíz.
0: Eleven.
1: Tizenegy.
0: Twelve.
1: Tizenkettő.
0: Thirteen.
1: Tizenhárom.
0: Fourteen.
1: Tizennégy.
0: Fifteen.
1: Tizenöt.
0: Sixteen.
1: Tizenhat.
0: Seventeen.
1: Tizenhét.

0: 18. 19.
1: 19.
0: 20.
1: 20.
0: 21.
1: 21.
0: 22.
1: 22.
0: 23.
1: 23.
0: 24.
1: 24.
0: 25.
1: 25.
0: 26.
1: 26.
0: 27.
1: 27.
0: 28.
1: 28.
0: 30.
1: És 30.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Clear?
1: Világos.
0: Have you any question?
1: Van kérdésetek?
0: It's more comfortable, no?
1: Kényelmesebb így, ugye?
0: It's like when you climbing on the staircase and between there's a little two steps walking makes a much different.
1: Olyan, mint amikor mész a lépcsőn, és az egyik lépcsőfok hiányzik.
0: So we have a little bit space between. We walk on the staircase, then few steps we go like this and then we go up. But these few steps gives us again a kind of relaxation.
1: Olyan, mint amikor a lépcsőházban mész, és vannak a kis vízszintes részek, és a néhány lépés vízszintes alatt új erőt kapsz.
0: So everyone shall try to make again experiment, research of the Katupranam on yourself.
1: Mindenki végezzen kutatást a Katupranammal saját magán.
0: And we will make a nice chart from this.
1: És ebből csinálunk egy szép posztert.
0: So tomorrow morning, if the good weather, in a football place.
1: Holnap reggel, ha jó idő lesz a focipályán.
0: So, it is like this body postures. They are not only for body, but it is influencing our energy, whole body.
1: A testhelyzetek nem csak a testért vannak, hanem az egész test energiáját befolyásolják.
0: It is influencing our breath.
1: A légzést.
0: Regulates the breath.
1: Szabályozza a légzést.
0: Then influences very much on mental level.
1: A mentális szinten is szabályoz.
0: So it means it is makes the mind free of stress.
1: Stresszmentesíti az elmét. Feszültségmentesíti.
0: After when the mind is more calm, relaxed,
1: amikor az elme lenyugszik, ellazul,
0: then intellect functions properly.
1: Akkor az intellektus megfelelően működik.
0: When mental and intellectual are harmonized,
1: amikor az elme és az intellektus harmóniában van,
0: then we have harmony and good life.
1: Akkor a harmonikus jó életünk van.
0: After that mental relaxation,
1: a mentális lazítás után,
0: develops the spirituality.
1: Fejlődik ki a spiritualitás.
0: Spirituality means that we call purities.
1: A spiritualitást tisztaságnak hívjuk.
0: Sattvic, organic, pure nourishment.
1: Sattvikus, tiszta bióta.

0: Táplálék.
1: Drink very clean, good water.
0: Vigyél nagyon jó tiszta vizet.
1: More water than tea, coffee and juice.
0: Több vizet, mint kávét, teát és gyümölcslevet.
1: Tea, coffee and juice is supplementary for the food.
0: A kávé, a tea és a gyümölcslé az az étel kiegészítése.
1: Well, wash your laundry.
0: Most ki a duhád.
1: And put 1 liter apricot juice.
0: És aztán önts bele 1 liter bodacklevet.
1: Or the cherry juice.
0: Vagy cseresznyelevet.
1: And see how clean is your dress.
0: És nézd meg, milyen szép tiszta a ruhád.
1: So, if we drink juice, it has different effect on the body, and it is a supplementary of our nourishment food.
0: Ha leveket iszol, annak más hatása van a testre, de olyan, mint az ételnek.
1: But the mental purification.
0: És a mentális tisztítás.
1: And more clean water.
0: Több tiszta vizet.
1: So it purifies the whole body.
0: Tisztítsd meg az egész tested.
1: After that, our thoughts.
0: Aztán a gondolataid.
1: Intellect, the buddhi.
0: Az intellektust, a buddhit.
1: That then harmonizing and controls everything.
0: És ez harmonizál és ellenőriz mindent.
1: So likewise, the katupranam is very scientific.
0: Ugyanígy a katupranam is nagyon tudományos.
1: And it's very good combination of all different postures.
0: A különböző helyzeteknek nagyon jó kombinációja.
1: So wish you all the best.
0: A legjobbakat kívánom.
1: And practice again something from Katupranam.
0: Újra gyakoroljunk Katupranamot.
1: And someone who understood should type nicely.

0: Taj Bađan Samoa koji je poznavao Joga Nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika Hatha Yoga Krije.
1: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Purusharatha bina na pave duniya mein can't get anything in this world.
2: Achalaramji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
0: Zato je Achalaramji napisao, bez napornog rada ništa ne može steći u ovome svetu.
1: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it, and I thought, I consulted with many people and put this system together.
2: Ezekből, az ősi könyvekből nagyon sok raktam össze ezt a nagy rendszert.
0: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.